0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Pitagio Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Hello, Charlie Brown.
2: Mi amigo, Charlie.

0: Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
3: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... kedvencei. A 80-as...

Weather Girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintet, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Bitongyó Rádió.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: És most korrigálnék valamit. Lunkos Andi is azt mondta, hogy az Omega Együttes legöregebb tagja, Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi,

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Music Mixbox szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.

Nagyon jó slágereket hoztam a mai nap folyamán, és ígérhetem nektek, és természetesen bizony a hallgatóknak, hogy ebben az órában is, és a következő órában is rengeteg jó slágerrel jövök ebben a két órában. Music Mixbox, MC Csabával, és persze a Beatom Jó Rádióval. Szép délutánt kívánok mindenkinek, és jó étvágyat kívánok az ebédhez, hiszen már délmúlt 4 perccel megkezdjük akkor a mai napot is a Music Mixbox-szal. Nézzük akkor, 2026. szeptember 5-ét írunk, a mai napon pedig boldog névnapot kívánok innen a rádión keresztül a Lőrinceknek, a Viktoroknak, valamint boldog születésnapot azoknak, akik valamit, valamilyen formájában ünnepelnének valamit, és természetesen még egyszer boldog szülinapot. Egy jó slágerrel indította, mindjárt itt volt velünk Weekend és a Blind Lies című slágere, majd őt követően jön egy magyar együttes, a Bagosi Brothers és a Company, valamint a Valahol Itt című slágere jön majd rögtön. Elérhetőségeinket tudjátok, azért elmondom, +36 39 8 29 6 8. Ez a Viber és SMS számunk, lehet kérni egyébként dalt is ebben az órában, akár a következő órában is. bitangyoradio.com, ez a következő elérhetőségünk, tartsatok a Bitangyo Rádióval. Néhány ízelítő a mai napon, itt lesz velünk majd nem sokán a Noémi Jó című dalával, Bob Marley, itt lesz Eric Price, aztán Black Eyed Peas zenéje is majd előfordul nekünk, Cyril, aztán Louis Fonsi, Demi Lovato, és nem utolsó sorban pedig Caro Emerald is itt lesz velünk, aztán jó sok magyar felvétel is előfordul nekünk majd. Jó, akkor kellemes rádióhallgatást kívánok a továbbiakban is minden kis rádióhallgatónak itt a Bitangyo Rádión. Bitangyo Rádió.

Bitangyó Rádión, ez elmúlt egy néhány percben, Ikön, a Lonely, egy jó, gyönyörű, klasszikus zenéből felalakított sláger a 90-es évekre alapulva. Itt a Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel, nem menjetek sehova, hiszen egy jó sláger fog következni. Jennifer Rush jóvoltából Power of Love című gyönyörű klasszikusa érkezik rögtön hozzánk ide a Bitangyó Rádióba, és továbbra is elérhetőségeink a bitangyoradio.com, azon belül pedig van természetesen egy csetszobánk, itt lehet csevegni, ismerkedni, beszélgetni, akár barátkozni is. Bizony, na akkor érkezik tehát, ahogy ígért, Jennifer Rush, The Power of Love című slágerével, továbbra is kellemes rádióhallgatást!

TV Soda múlt és jelen kedves slágereivel, Bitangyo Rádió és természetesen a Music Mixbox MC Csabával így szombaton is vasárnap délután. Nos akkor most pedig a következő dalt rögtön már is mondanám, a Soproni Rehabilitációs Központ élelmezési osztályára küldeném a következő dalt, méghozzá itt van velünk Chesney Hawkes, The One and Lonely című slágerével, én pedig jó munkát és kitartást kívánok az ottaniaknak.

0: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, az ország keleti és északkeleti részén, illetve a nyugati határszél közelében záporok, zivatarok váratok, máshol többnyire száraz marad az idő. A délnyugati, nyugati szél északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban már 13-21, délután 26-34 fok várható, így a változás ellenére a szombat nagy része továbbra is nyárias meleget tartogat majd.
1: Bitangyó Rádió.

Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Múlt és jelen kedvenc slágereim, Bitangyó Rádió, és még egyszer egy kérés kívánság, hiszen már alattam elindult egy nagyon jó sláger, Samba de Janeiro, ez a dal címe, érkezik már is ez a dal trance változatban itt a Bitangyó Rádión. Sopronban szól a felvétel a kollégáknak, még egyszer a rehabilitációs központ élelmezési osztályára, jó munkát és kitartást nektek, na szóljon a sláger!

iránti hallgatókat is. www.bitangyoradio.com 0 39 82 96 68, ez a Viber és SMS számunk. Érkezik már is Fiesta Bulita.

Vixend, itt pedig a Vitangio Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel. Már is belecsöppenünk a következő egyben az utolsó órába. Már is mutatom, milyen dallal fogok érkezni rögtön. Érkezik mindjárt ez a dal.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: szeptember 5-e van, szombat. Boldog névnapot kívánok innen a rádióéterén keresztül a Lőrinceknek és a Viktor nevű hallgatóinknak, és természetesen boldog születésnapot kívánok azoknak, akik nyilván ünnepelnék a születésnapot, illetve valamilyen formájában ünnepelnének valamit. Denzel, Pump It Up című slágerét játszottam mindjárt a 2000-es évek elejéről, aztán nagyon jó slágereket hoztam, itt van nálam a recept egyébként a mai napon. Itt lesz velünk még Birdie, aztán lesz majd velünk Black Eyed Peas, Santana, a magyarok közül Step, és Louis Ponzi, Demi Lovato, itt nem utolsó sorban pedig érkezik majd a Limp Bizkit slágere is ebben az órában. Elérhetőségeinket ne hagyjuk már ki, ha már itt tartunk, 0-39-8-2-9-6-6-8, Viber és SMS számunk, valamint a bitangyoradio.com. Ebben az órában is tehát a jobb nejem slágerek szólnak. Itt állunk a Bitangyó Rádion, hiszen érkezik egy hazai énekesnő, úgy hívnak, hogy Katona Klári, és a Miért Ne című slágerével jön már is, aztán őt követően érkezik tehát a Santana. Érdemes lesz velünk hallgatni, tarts a Bitangyó Rádióban ebben az órában is.
1: Bitangyó Rádió.

Negyed kettő múlt, pontosan 5 perccel a Bitangyó Rádiót hallgatott múlt és jelen kedvenc slágereivel és MC Csabával, valamint a Music Mixboxot. Éppen kifelé tekintek a stúdió ablakon keresztül, és látom azt, hogy egész nap ilyen borús idő van. Nem tudom, a meteorológusok mit ígértek nekünk, ezt majd a következőképpen kiderül majd mindjárt, nem sokára. Pár percen belül előtte itt van nekünk még Justin Bieber, és természetesen a Friends című slágere.

0: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, az ország keleti és északkeleti részén, illetve a nyugati határszél közelében záporok, zivatarok váratok, máshol többnyire száraz marad az idő. A délnyugati, nyugati szél északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban már 13-21, délután 26-34 fok várható, így a változás ellenére a szombat nagy része továbbra is nyárias meleget tartogat majd.
1: Bitangyó Rádió.

0: Most pedig nézzük az aktuális időjárásunkat. Jelen pillanatban Békéscsabán 30 fokot mérhetünk, Budapesten 24 fok van, Debrecenben 25, Győrben 24, a Kékestetőn 15 fok van, Miskolcon 21, Napkor 23, Paks 28, Pécs Pogány 28, Sármellék 27, Siófok 26, Szeged 31 fok, Szolnokon 30, nem utolsó sorban pedig Szombathelyen 23 fokot mérhetünk. Itt jelen pillanatban Nyugat-Dunántúl, Magyarországon pedig elég ennyien ilyen záporos idő van, ahogy kinézek az ablakon, de hát egy kicsit majd kisüt a nap, egy kicsit később legalábbis, ahogy olvastam. Nos akkor itt a Bitangja Rádió, múlt is jelen kedves slágereivel 13 óra 40 perckor pedig, illetve 41 perckor, megszólal nekünk Birdie, Can't Join Your Heart című slágere itt a Bitangja Rádión.
1: Bitangja Rádió.

0: Program ajánló következik.
1: Nézzük a közben a programajánlónkat a mai napra, hiszen itt olvasható. Adásterv, illetve a mai napra 11 órától délig bezárólag, tehát 1 órán keresztül a Daily Rock Hour volt hallható. 12 órától 14 óráig jó magam, MC Csaba, Music Mixbox. 14 órától utánam következően 16 óráig bezárólag Mókuska jön majd. 16 órától 18 óráig Gabe Ellen a retróval érkezik ide a stúdióba. Majd este 18 órától 20 óráig Lil Lion fog majd benneteket szórakoztatni. Itt nálunk a Bitangja Rádión. Jó szórakozást kívánok az összes műsorvezető kollégának, kolléginának, illetve nektek pedig kellemes rádióhallgatást továbbiakban.

Elena Miles, Black Velvet, ez a dal volt hallható az elmúlt egy néhány percben itt nálunk a Bitangi Rádon. Evan Shore érkezik már is az Obsession című slágerével a Bitangi Rádion nálunk. Most ez lesz hallható. Something.

Jó, köszönöm szépen az elmúlt két óra figyelmet mindenkinek. Érkezik Mókuska egy jó műsorával ide a Bitangyő Rádióba. 14 órától 16 óráig, ha jól tudom, és nál is ránézünk. Gyorsan még ezt a programajánlat be kell mondanom, jó, és akkor a mai napra 2026. 9. hó, azaz szeptember 5-én szombaton dél 11 órától délig déli Harak Horn volt hallható. 12 órától 14 óráig MC Csaba Jó Magam Music Mixbox, majd utána 14 órától 16 óráig Mókuska érkezik Minden, ami zene, 16 órától 18 óráig Gébelen Retro, valamint 18 órától 20 óráig bezárólag Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora lesz majd hallható. Közben jött nekem egy üzenet Mókuskától, úgyhogy már itt van. Nos, akkor köszönöm szépen mindenkinek a mai napra a figyelmet. Találkozunk legközelebb holnap 14 órától 16 óráig itt a Bitangyő Rádión. MC Csabát hallottátok.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

No hát mindenkinek csodaszép délutánt kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. MC Csabának nagyon szépen köszönjük az elmúlt 2 óráját. Tök 2 órában pedig érezzétek jól magatokat velem, Mókuskával. Hát imádkozni fogunk, mindig kell. Ha már templomban nem járunk, fenn a pofánkat. Főleg az enyémet. A játszomban Coldplay és a Vipray. Jó szórakozást nektek!

És milyen szépen összegyűjtünk, hogy sziasztok! Akkor már meg is nézzük, hogy kik vannak itt velünk. Itt van velünk Tika, itt van velünk Pista 67, megérkezett az én drága földikém, és puszi neked, itt van a mi katánk, itt van a mi csempás Rozikánk, itt az én barátnőm Csatika, aki azt kérdezi, hogy vigyesszek valami fotót, vagy nem kötelező. Hát figyelj, valami jó kis sült oldalon sülhetne fotónak is, elcseppennék itt a gép előtt, már hogy a nyálom. Itt van velünk Bubuka, és ha minden igaz, akkor itt van velünk a Bubukáné is. Velünk van a mi Madwing, szia Maci, itt van két droidunk, velünk van Roni, Kézi, és még velünk van MC Csaba is, ha minden igaz, illetve... Köszönös hallgatóként itt van az én drága Becikém is. És soha nem maradt ki, egy nagyon régi hallgatóm, aki nem más, mint Buli király Gyula, illetve fog jönni az én Marikám is. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Más cseten lévőknek is sziasztok.

És megérkezett ez egy másik felem is, Ateszon. Érezd jól magad te is. És hogy mi lett a második zenén? Hát hallhatjátok. Egy kis álmokfutók mindenkinek. Meghalok egy csókodért.

Kata kérdezi, hogy a szokásos zenét kérheti-e. Várjál, Kata, mert még hogy jöjjön meg először a hangom. Meg ez a második zeném. Amúgy igen. Hogy álmodom.

Azt mondja, Maskurám, jó Isten, gyere le! Valami hülyeséget mindig sikerül összeszedni, és meg is mutatom nektek. Ne csak én szenvedjek, már ti is. Erre szoktuk mondani itthon, hogy annyira tisztelik az ütemet, hogy még véletlenül sem találják el. Amúgy AC/DC lett volna egy kicsit máshogy, hát sikerült is máshogy. Ő már itt Diana King. És a Shy Guy. Másik felem kérésére.

Azt írja Maskula, hogy elképzeltelek téged, ahogy ez tényleg lett. Hát figyelj, minden hülyeségben benne vagyok. Te csak elképzeled, gondolom, hogy fájhat neked. Gondold el, Atasz itt van mellettem. Szegény, néha úgy sajnálom. De hát ő így szeret engem, ahogy vagyok.

Na, Kata kérésével megyünk tovább, hiszen ő nagyon szerette volna már a szadásom elején kérni Maskurának azt a bizonyos palacsinta dalát. És én mindig nagyon szívesen leadom, ahogy mondtam, nekem is nagy-nagy kedvencem. Úgyhogy akkor érkezem Maskura palacsintát süt című dalát.

Ő már itt a Bolero. Így fogadj el, ha rossz is vagyok.

Nem tudom, hogy ott van egy jó papa melletted. Hatalmas ölelés puszi neki, ha tesztol meg egy kósó sör. Vagy amit iszik a jó papa.

Na és a zene végére megérkezett az én finom kávém is. Köszönöm szépen másik felem. Becikém, ha itt vagy, akkor neked szól egy zene. Illetve mindenkinek, aki szereti a The Beast. Itt már a Volt Beat.

azt írja nekem a Wolfi, hogy azért szól a profi, mert Mókuska a profi. Hát Max a pofi. Köszönöm szépen, Rimert.

Ja, majdnem Ricky Martin, de nem ő az. Csinó és Nacho. De hozok neked barátnőm Ricky Martint is.

Ránézek az órámra, és már 14 óra 42 perc van. Hát még most jöttünk. És lassan egy óra el is telt. Ahogy ígértem, az én Mária barátnőmnek hozok egy jó kis Ricky Martin zenét. Un, dos, tres, Maria. Összeakadt a zenét.

megérkezett az én drága apukám is. Végre-végre hip-hip hurrá! Puszantás neked, egy hatalmas puszantás neked, apukám. Atesztó meg egy, hát nem sör, mert nem iszol. Ja, tejet küld neked. Azt tudod mi? Macska benzin. Szeressük.

Azt tudjátok, mit csinál mostanában az én párocskám? A fél fülén van csak rajta a füles. És hallgatja, hogy én mit szerencsétlenkedek itt a mikrofon előtt, mikor nincsen éppen bekapcsolva a mikrofon. Azért néha félszemmel ránézek, hát nem vigyorog, úgyhogy akkor csak bírja még. Hát vagy éppen nem mer vigyorogni, lehet. Közel van hozzám, túl közel. Aztán ha elér a kezem, akkor kap egy simit. Hoppá! Drága apukám maskura azt írja, hogy üdv apukámnak. És akkor jöjjenek azok a zselés majmok. Arcaszom kérésére nem vagyok százas. Hát nem vagyunk százasok.

0: Sony Music. Tiny, Ear Candy.
1: Ő volt a CNCO, és ez volt a hely DJ-ja, és ott volt mellette Yandel is. A folytatásban egy nagyon kedves kis zene, csak nem értem, hogy miért nincs végig énekelve. Mert hogy szerintem nincs végig énekelve, érkezik Kopikon, és azt szeres úgy.

Nagyon trombitáltok. Mindjárt hozok nektek olyan zenét is. Aztán fújhatjátok. Aki nem szeret fújni, az szívhat is. Jaj, mókuska. Fene a pofámat.

Maskurám azt írja, hogy mindent fújunk, én meg azt mondom, hogy én meg mindig szívok. Ha akarok, ha nem. Ha jó nekem, ha nem. Na mindegy, hagyjuk is. Na gyere! De ne nézz bele a szemembe! Csapjuk fel azt a szemüveget! És...

0: Eurodance Mega Mix.
1: Istenem, azok a 90-es évek.

azt írja az én maskulám, hogy take you by the way. Stop a néni. Stop fighting me, stop killing me. It's my life. Azt hiszem ebből a kis mixecskében benne van minden, ami a 90-es években nagyon fel volt kapva. Hát ugye kivéve, ami nincs benne. Love Message. Buli király Gyulánknak. Tudom, hogy imádja.

A folytatásban pedig Kata kérésére fog érkezni egy zene. Azt írja nekem, hogy Bea, szeretnék tőled bocsánatot kérni, és kérem szépen a Bye Alex Bocsánat című dalt csak neked. Megvan ez a dal? Megvan nekem ez a dal. Igazából én nem haragszom rád, csak nem értelek. De mivel kérted a zenét, hát leadom. Érkezik Bye Alex és Slap és a Bocsánat.

0: Kisfiamtól, Mátéról szeretném bocsánatot kérni, azért, mert 5 éve elkövettem egy hibát.
1: Én a meg nem született gyerekemtől szeretnék bocsánatot kérni, hogy elvetettem őt.
2: Én a kiskori énemtől szeretnék bocsánatot kérni, amiért elhitettem magamban, hogy nem vagyok elég szerethető, mert az apámtól és más emberektől is azt kaptam, hogy nem vagyok elég értékes.
1: Mert hogyha hallanál,

0: édesapámtól kérnék bocsánatot. Azért nem nagyon sajnálom azt, hogy nem töltöttem vele elég időt. Nagyon sokszor terhesnek éreztem a társaságát, és ezt nagyon-nagyon sajnálom, mert már nincsen velünk.
1: Volt barátnőmtől szeretnék bocsánatot kérni. Ha újra kezdhetném, akkor sokkal jobban odafigyelnék rá.

Gyere, maskurám, ott van a nylonkád. És ott van a seprűd is. Parfison, te csücs rá. Aztán jöhet a boszorkány repülés. Felpattanok oda hátra mögéd.

Egy kis közérdekű információ nektek, ami nem is olyan kicsi, a mai műsortervet szeretném nektek elmondani, ugye 14 órától 16 óráig velem szórakozhatok. Ez itt a Minden, ami zene. 16 órától 18 óráig fogadjátok nagyon sok szeretettel G-Belent és a Retrót, aztán pedig érkezik hozzátok a Mikis Tüklén Lionunk 18 órától 20 óráig, és a Hevesen Vegyesen. Tehát senki sehová. A folytatásban pedig egy olyan előadó énekesnővel megyünk tovább, aki sajnos már nincs köztünk. Éles váltás ez. Szerintem ketten fognak énekelni, gyönyörű szép hangon Cserháti Zsuzsa, és mellette Roy és a Két Bolond. Nagyon szeretem zene.

Két bolond egy pár gyönyörű szép zene Cserháti Zsuzsa és Roy előadásában. A folytatásban pedig már itt van nekünk a Klub 54, és a Csukd be a szemed, és bújj hozzám.

figyeljetek, vegyétek lejjebb a rádión a hangerőt. Kicsit be fogunk vadulni. Egy hard technót hozok nektek. Elmondom nektek, hogy én ezt is élvezem. Nagyon őrült tudok lenni. Nem csak a kemény rockot, meg az ilyen-olyan zenéket, meg a hülyeséget szeretem, hanem ezt is. Van egy kis bajor beütése is, de majd figyeljetek. Érkezik hozzánk a Jégérmester.

0: No, hát én az én maskurámat beépítettem az adásomba, már nem először.
1: Jägermeister! I can jodl all!
0: 15 óra 30 perckor megyünk tovább. Szent Paul, hol de szeretem. És Anna Mari közösével.

egy regibe hozom el nektek. Michael Jackson Bob Marley és a Dark közösét. Ez az Old Carol.

Nagyon megszeretem a következő zenét, amit Blünken követel, és a szám címe nem lesz más, mint a Kleiner Satellit. A régi zenécske, 90-es évek itt a Bitang Jó Rádión.

És már be is köszönt Givelen, aki érkezik utána a madásba. Illetve ugye helyes, hogy ő lesz a következő műsorvezető. 16 órától 18 óráig fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel, aztán pedig 18-tól 20-ig érkezik a kis oroszlánunk, és a hevesen, vegyesen.

maradunk a 90-es éveknél. És már jönnek is a csajok. Hogy kik ők? Nagyon-nagyon voltak annak idején nálam a mai napig. Salt and Pepper. És a Let's Talk About Sex.

Let's talk about sex. Wolfi, én nem értelek. A folytatásban a teszom kérésére jön a következő zene. Ahogy azt szépen megmondtam nektek, na nem baj. Jó van az úgy. Szóval a legeslegelső zene, amit Ateson kért tőlem ezelőtt mikor? Hát nem mostanában. És én félve adtam le. Már itt is van nekünk. OJ Simpson és Meg Ducky. A szám címe az Ágyamban nincs szabály.

0: A Dunában úszik egy hártya, fogom a csöcsödet, mártya, fogom a csöcsödet, te meg a pöcsömet. Hollári, hollári, hó!
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek, s ha én szeretlek, jól vigyázz.
2: Megérkezett a mi Mászlink, Mászlink van. Azt mondja, ez meg milyen zene? Ez egy nagyon jó zene. A folytatás is ilyen, pedig már az adásom vége felé járok. Én már itt az észjobb vész a 90-es évekből.

0: 6 perc alatt próbálok 2 zenét leadni. Nagyon ügyes leszek, az egyik több mint 4 perces, a búcsú zenén pedig 3,5. Adjátok össze, ha tudjátok. Én meg megoldom, ahogy szoktam. Érkezik a Delta és tőle a mese. Jön Maskurának és mindenkinek, aki szereti.
1: Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek. Ennek így kellett történnie.
0: Maskurában szépen osztatta a több mint 4 perc, és a 3,5 perc az neki 5. Én meg azt mondom rá, hogy igen, annyi, mert időbe fogom átadni az adást, mint mindig.

És akkor akciózunk. Én mindenkinek nagyon szépen megköszönöm a megtisztelő figyelmet. A búcsú most nem olyan lesz, mint szokott lenni. Csak annyit mondok, hogy köszönöm, hogy velem voltatok. A barátságot és mindent. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát láttátok. Örültem nektek. Csók a családnak, fogadjátok nagyon sok szeretettel Gévelent. Elmentem vagánynak, csók a családnak, pa pa pa ra ra.

Tudjuk a családnak, én elmentem vagánynak. Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. Sziasztok!

Azt nem tudom, hogy kinek lesz ma éjszaka alvás vagy valami buli, de hogyha esetleg nem lesz alvás, akkor nektek szól a következő felvétel, hiszen No Sleep Tonight a felvétel címe, vagyis nincs alvás a mai éjszaka, az előadója pedig Rich Moore. De addig szól Miss Kali és a Hallelujah.

Tehát aki bulizik ma éjszaka és nem lesz alvás, annak jó bulit kívánok. A következő felvétellel is Love You Better. Ez a felvétel címe Breakdown és Caroline Byrne felvétele.

Közben lehet reklámozni ezerrel a Bitangyó Rádiót, ahol csak tudod, küld el e-mailben, vagy valami fórumba írd be a Bitangyó Rádió elérhetőségeit. Köszönjük szépen a megosztásokat! Hiszen itt sokszor megy jó zene.

Az úriember pedig lehet, hogy a következőket kérdezi majd, mint a következő felvétel címe, Are You Mine? Venyém vagy? A D.O.D., Malarkey és Mario Rex felvétele fogok majd

A kóna. Milyen gyönyörű szó!

sziasztok! Csoda szép szombat délután kívánok minden kedves Bitang jó rádió hallgatónak! Hát sejtettem, hogy nem lesz egy egyszerű ideérnem.

Szeretettel köszöntöm a háttérben hallgatózókat, a messengeren írókat, majd remélem, hogy írnak, illetve hát a Bizsangyó Rádió csetén lévőket. Szeretném megköszönni Gébelennek az előttem lévő fantasztikus két órát, illetve Mókuskájét is. Én itt amott hallgattalak benneteket, bevallom őszintén, hogy folyamatban nem tudtam. A mai napon több dolog is beszippantott, az egyik a régen várt szeptemberi bolhapiac, Flohmart, ahol bizony szám szerint nagyon-nagyon-nagyon sok lemez sikerült begyűjtenem, bevarázsolnom. Ez egy egészen időigényes munka, tehát ez nem úgy van.

hozok, aztán ez is tetszik, ez is tetszik, ez is tetszik. Én nagyon sok zenébe belehallgatok, nagyon sok van olyan, amit még én sem hallottam, viszont szívesen elhozom nekem, nektek, mindenkinek. Mai napon belefogom.

Ez az 1982-es Color együttes új színek albuma, amin az a bizonyos bűvös féltelek dal is rajta van, amit szerintem mindenki ismer. És amit majd a holnapi napon el is játszok nektek. A nagyon-nagyon retro magyar percekben. A mai napon egy pár percet beszélgetve Tikával elárultam neki, hogy én mit is találtam a Bolha piacon, és kaptam tőle egy dalt, ami ezen a lemezen van. A címe Arról jöttem én. Azt is elárultam Tikának, hogy bizony nekem is van hiányosságom, hiszen én erről az albumról ezt az albumot nem ismertem, csak egyedül a Féltelek című dalt, és hogy úgy gondoltam, hogy majd nekem reggelente nagyon jó lesz meghallgatni, aztán remélhetőleg majd találok nektek belőle róla dalt. A Tika beelőzött, és azt mondta, hogy ezt hallgassam meg. Úgyhogy ezzel a dallal fogunk kezdeni. Arról jöttem én. Kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódás, nagyon-nagyon jó bitang, jó rádió hallgatás, és szeretettel köszöntöm a cseteseket, akik Tika Tündér, Szürke Kisegér, Pista 67, Kata Csámpás Rozi, Bubu, és a műsorvezető kollégák közül Gébelen, akinek jó pihenést kívánunk, és várjuk ide vissza ide a Bitangó Rádió mikrofonja is lejátszói mögé. Na, akkor vudubabákat elő!

Írja Tündérre a Bitangyó Rádió chat falán, hogy ezt a dalt a Triász is átdolgozta. Hát itt jön képbe az, amikor ugye Tündér egy kicsit fiatalabb nálunk, nem sokkal, de egy kicsit azért fiatalabb, és ő neki annyira a 80-as évek nem, de már a 90-es évek is attól tovább minden jöhet. Hát most mondom neked, hogy itt jönnek az alapok. A 80-as években, meg a 70-es években nagyon sok olyan dal van, amit te is szeretsz, kedvelsz. De bizony jó régi gyökerei vannak.

Bizony, soha ne felejtsd el, hogy honnan indultál. Nagyon megérintett ez a dal, köszönöm szépen Tikának, hogy felhívta rá a figyelmemet és a fülemet. Na hát, mivel szombat van? Take me up! Próbálok nektek egy kicsit pörgősebbet zenélni. Bizony, nagyon jó volt a szüret a mai bolha piacon.

virtuális időutazásunk 1985-ig repít vissza velünk, minket, bennünket. Szeretettel köszöntöm ott a háttérben Tóth Wolf Attilát is, aki jó adást kívánt nekem. Köszönöm szépen, ha velem tartasz, neked pedig jó zene hallgatás. Itt van velem már Vido Erikám is. Szia drága, jó műsorvezetés, nagy ölelés neked és mindenkinek. Nagy ölelés neked is.

meglehetősen sok lemez volt, igen, a Bolha piacon. Sikerült belefutnom megint egy olyan házaspárba, akik úgy döntöttek, hogy nem kívánják tovább hallgatni a lemezeiket. 30 kis lemez gyűjtöttem össze tőlük, a közel 100-ból, a többi 70-et azért hagytam ott, mert már nekem is megvannak.

Hát van egy bácsika, akihez nagyon szívesen járok, nagyon sok jó 80-as évek vége, illetve 90-es évek beli maxi lemeze van, mindössze 1 euróért per darab. És igen, voltak bolhák is 5 euróért egy marékkal,

Bácsi egy olasz italó diszkó együttes, ami a 80-as évek közepén vált ismerté. Szerintem mindenki ismeri tőlük a köhögős dalt. Van is nekem is még egy azon kívül, úgyhogy ez már a harmadik Scratch Maxim. Egy kicsit lassú voltam, de hát ez előfordul így, mikor lemezezek. Na meg egy kicsit azért bevallom, őszintén kapkodtam. Ring a dong, ring a ding a ding dong. Puszim és ölelésem Kovács Ildikóéknak.

1996-ban járunk. Hiszen a zene oda repít minket. Közben látom, Bodza is megérkezett a Bitangyó Rádió chat falára.

Bár meghallgattam az összes lemezt, amit a mai napon le fogok játszani, a következő lemezre nem írtam rá, hogy hanyas fordulaton kéne, hogy forogjon. Úgyhogy elképzelhető, hogy Tika már is sikerre vitte a voodoo babáját.

0: Reményeim szerint már a jövő héttől, de ha a jövő héttől nem is, akkor utána való héttől már tök szár is itt lesz veletek, este 20 órától. Mondjuk én jövő hétvégén nem leszek veletek, se szombaton, se vasárnap, ezért már most elnézést kérek. Tulajdonképpen ezért van ez a vezeklés a mai napon. Bár itt leszek veletek a jövő héten kétszer is, hétfőn is, és csütörtökön is. De hát kihasználom, hogy vénasszonyok nyara van, és ugye én egy vénasszony vagyok, úgyhogy én elmegyek egy kicsit szurdok túrázni. Nem 78, 69. De amúgy különben jó pörgetem, 45-ön, amit halljátok. Tök a klok. You give me love.
1: I give you love.
0: Bütangyó rádió. Bizony kedves tündér, vannak zenék, amik lemezek, amik 78-as fordulaton forogtak annak idején. És ilyet tud az én lemezjátszom is, hogyha lenyomom egyszer a 45-öt és a 45-öt és a 33-at, akkor lesz belőle 78, amit hallhattad. Szóval figyelj!

mert nem csalás, nem ámítás. Nem berippelt lemezecskék. Kőkeményen itt állok ebben a két órában veletek. Nagy puszim és ölelésem kedves Szituskának és Józsefnek nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk, írta nekem. Hát nagyon nagy puszim, nagyon nagy ölelésem. Köszönöm, hogy itt vagytok.

0: Kedves Kata, nem tudom, milyen az a koszos lemez, játsszuk le, mert hogy... Ezek a lemezek a mai napon már mind átmentek az ultrahangos lemezmosón. De ha ne adj Isten, mert azért volt rá példa, hogy nem jutottam el odáig, hogy lemezt mossak, de szerettem volna lejátszani egy-egy lemezt, akkor is van ilyen kézi, alkoholos, spriccelős, bizigentyűm, amivel azért meg tudom pucolni, tehát semmiképpen nem lesz koszos. Közben megkaptam a kisokost Tündér, a Bitangyó Rádió chat falán. 45, meg 33, 78. Azt mondja, ami kedves Pistánk, hogy volt egy kis borvizér, hát kedves egészségedre.
1: Okay, kids, stick it in there.
0: Juhúj, tessék, vigyázni, mert lövök.

nem tudom, hogy a ti zenei világotok az enyémnél szélesebb, valószínűleg mindenképpen, hiszen ti sokan vagytok, én pedig egyedül. Bevallom őszintén, hogy ezt az Ice MC dalt...

A maga idejében 15 márka 90 feling volt. Oké, Korál. Több verzióban is megtalálható a lemezen, én hoztam nektek rögtön a Western verziót, ha már arról van szó.

hogy azért a szemfülesek figyelnek, Tika már kérdi, Kézi? Alkoholos? Nem is gondolta volna. Tehát mire gondolsz? Igen, tudjanak is Kézi spriccelésű van. Kézi spriccelésű ketyeréje van, figyelitek? Azt mondja, bubis víz így jön ki a földből. Jó az a föld. Meg kell mondanom, ahol a fröccs terem, az csak jó föld lehet.

Isten, igazából ez számomra nem derült ki, kedves. Kisegér, de szerintem akkor már egyesült volt, csak még nem volt euró.

olyan határeset, hiszen 1990-es ez a Maxi lemez. Vége lett az egyiknek, akkor el kéne indítani a másikat. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Hegedűs Juditkánkat és szép estét Csodásadit, kedves kis oroszlán, sok fület, puszim, nagy ölelésem neked is, köszönöm, hogy itt vagy.

Mondom, őszintén eljátszottam a gondolattal, hogy csak el kéne mennem novemberben megint Hollandiában lemezt gyűjteni. Aztán mai napon hazafele azon gondolkoztam az autóba, hogy de minek. Volt egy családos régi western sorozat, segítsetek, mi is volt az? Farma, ahol élünk? Határeset volt az is, olyan westernes, nem?

Itt van velünk Kardos Szilárd, és szia, kisoroszlán vacsora után már itt is vagyok, kedves egészségedről. Szilárd, szép szombat délután kívánok mindenkinek, köszönjük neked is. Szép szombat délután, kora estét, kinek mi, hogy tetszik. Jó zene hallgatás.

Az a sztika, az egy tök jó, nem tudom, Kata erre gondolta, de nekem ez a sorozat, ez nagyon tetszett. Nem is tudom, mikor volt ez. Talán valamikor a fiaim születése előtt, tehát igencsak 30 évvel ezelőtt, vagy 30 éve, valahogy így.

Válasz, Bubu, toljad neki. De nálunk Tika valahol a 80-as évek végén játszották ebbe egészen, sőt, 90-es évek eleje az RTL Klub. Ez volt a reklámhelyem, de most akkor derítsétek ki azt is, légy szíves. De majdnem biztos vagyok benne, hogy ez valamikor ifjú asszony koromban. Akkor ez a zene mind ide nagy kátal.

ott van, nem hazudok, nem tévedek, 97. október a magyar tévékben. Ugye, emlékszem én rá. Hát azt mondja, csillagok között.

Anya Tika, neki ha egy infót be kell fogadni a fejébe, akkor már négy törlődik. Hát igen, ez a korral jár. Könnyen vagyok, hiszen a 15. éve nem nézek tévét. Úgyhogy így csak a régi emlékek jönnek elő a tévé kapcsán.

Rednecks! Ha már így a Western hangulatnál vagyunk,

mármint a farm, ahol élünk, arra gondolsz, kedves tündér, az nem mese volt. Mondjuk arra emlékszem, hogy nekem addig jobban tetszett, amíg még gyerekek voltak. Aztán mikor már felnőttek és már nagyobb acskák voltak, akkor annyira nem volt bejövős maga a sorozat. Ez olyan, mint Pinokiónak az adásában ott útoltuk, Béláim.

szeretettel köszöntöm a Bitang Jó Rádió csetfalán Maskurát is. Pusz és ölelés neked is és Joe papának is. Köszönöm, hogy tiszteletetek. Teket, valahogy itt vagytok velem.

0: tiszteleteteket tettétek nálam, mert hogy az is nekifutó.
1: Minket a zene tart össze.

0: Ön most a Hevesen Vegyesen című műsort hallgatja. Little Lion.
1: Szeretettel köszöntöm a mi bőzsikénket, azaz Hihák Pált. Látom már, hogy nagy Anikó is ide tette a szívecskéjét. Remélem a fülecskétek is itt van.

Na, hogy ne csak country legyen, és hogy minél színesebb legyen ez a mai hevesen, vegyesen lemezezés. Mert hogy elég valószínű, hogy egészen 20 óráig lemezezni fogok, de hát ezt azért majd meglátjuk. Az Inner Circle

Közben én megtudtam, hogy Joe Papa vidéken joggingol. Akkor ő a Jockey Ewing. És akkor te hol sumákoltál? Biztos valahol szexcseteltél itt a háttérben. Az elmúlt 50 percben.

Nem, hát, hát én tudom, hogy nem csigánsz fel. Aki, hogy is mondta? Milyen kecseréd van? Kedves szürke kisegér, valamelyik nap küldtél egy jó kis képet, amit én átprezentáltam, átutaltam Tündérnek, hogy te küldöd, és nem hitte el nekem, légy szíves. Te legyél olyan jó, hogy a samponos flakonokhoz átutalod neki ezt a képet. Ha nem teszed, én teszem.

lemaradtam róla, azzal köszöntötte Szürke Kisegér Tündér. Szóval igen, mikor lemezezek, akkor van olyan, hogy elsiklok itt dolgok felett. Hát ezt nagyon bánom, hogy elsiklottam felette. Örülj neki, hogy csak a Bitangyó Rádió chat falára tett.

Tudom, kedves szürke kisegér, ültem is a székedben. Egy élmény volt. Mondjuk egy kicsit zavart, hogy annyian néztek minket. Na jó, látom, mindenki kezet mosott.

A csapat neve Toy Shop. Hát ugye a játék volt. Kinek mi jut eszébe róla? És egy kis bang, bang, bang. Nekem a kézmosás.

az üveg, nem csak a pincérek röhögtek, szerintem mindenki röhögött. Aztán jött a katapult. Ki lettem irányítva, mert nagyon ficceregtem.

Azt mondja, tündér nem tudja, hogy mi történt. Szeretné tudni. Mi? Hát miért nem jöttél el? Mert puding vagy azért? Kicsi puding. Azt mondja, hogy ha ilyen mondat elhagyja a számot, akkor tuti nem vagyok ártatlan, de tuti az voltam. Tika. De tika. Engem csak behúztak oda a csőbe.

Kedves kisegér, ne haragudjál, de milyen szimbólumot kéne látnom? Tehát az A betű nálunk maximum egy vessző van fölül, és akkor A betű lesz belőle, nem pedig két pont oldalt.

pillanat elengedjük a Toy Shopot, még jövünk a játékboltból. Kaptok egy édes kis csókot tőlem. Spencer! Szerintem ez volt a mai legnagyobb találat, legalábbis számomra. Na jó, a kolor.

Amúgy 1996-ban járunk. Egy évvel a Farm, ahol élünk sorozat vetítés előtt. Imi Jam. Jam. És ki ez az Imi? Már nem csak a Szabit, már az Imit is keressük.

te csak hiszed, kedves tündér, hogy nem ismerjük a fantáziádat. Általában különben azok a típusú emberek, mint én, akik mindig kimondják, amire, vagy legtöbbször kimondják, amire gondolnak, és szeretnek nagyon kétértelműen, egyértelműen fogalmazni. Szóval mi nyitott könyv vagyunk. Kapod, amit látsz. Aztán vannak azok a láthatatlan lapos sumákok, akik megjátszák, hogy hú, milyen jó kislányok, meg jó kisfiúk.

Invisible Man után. Jön egy kis Pet Shop Boys. A Békatka így járt, BBB, ő esküvőn van, nem tud itt lenni velünk, de hát majd aztán, ha itt lesz, akkor lejátszom neki is. Bizony, láthatatlan lapos sumákat.

elemezzük ki, mennyivel jobb cipőnek lenni, mint királylánynak. A királylány vár ott fönn a torony tetején. Növeszti a haját, növeszti, engedi le, nem jön maximum csak a sárkány.

0: vagyok.
1: Léla. Hát ez egy ugyanolyan hülye zene, mint a fa. Nem sok van belőlük, van egy pár, én is szeretem ezeket. Mondjuk ritkán jutok el erre a szintre.
0: Szóval kint vagyok a mezőszélén.

0: valamivel, s megint oda hívok mindenkit, s azt mondom nekik.
1: Béla vagyok.

0: Béla?
1: Béla. Kedves tündér, nálam akkor fog Varga Irén szerepelni az én műsoromban, amikor ijjai zene. Ha csak véletlenül el nem cseszek valamit. Vagy ti nem kértek valamit, de ezt nem szeretném teljesíteni. Még neked sem, Béla.
2: Köszönöm, hogy meghallgattatok. Béla volt.
1: Mert én ilyen galád vagyok. Nem szeretnék haladni a korral.

mint ahogy tegnap azt az órumra kötötték, hogy haladni kell a korra. Nem, nem kell haladni vele. De mindenki haladhat vele, amerre akar.

Kaptunk egy pólót szürke kisegértől itt a Bitangyó Rádió chat falán, amire az van írva, hogy Béláim, gondolkodjunk. Maskor azt írja, hogy ő föl nem venné. Tika simán fölvenné. Tika fölvette a találkozóra azt is, hogy itt mindenki hülye, itt mindenki. Úgyhogy ezek után nem is viselkedhetünk már.

Közben azért számomra kiderült, hogy itt van a háttérben velünk még Tóth Wolf Attila. Kaptam egy ilyen kérdést, hogy te is Bélán? Már engedjük itt egy kicsit a végét, ezt az utolsó fél órát. Leszek spontán. Good evening, bonjour, adios. Rőzselán szerelmek szövődnek pár hét. 20 óráig vagyok ma itt veletek, aztán majd holnap 9 órától várlak benneteket. Nagy-nagy szeretettel, már aki nem képes elmenni vasárnap dolgozni, ugye? Tanyár, bár spanyol tudásom csekély, mégsem hiányzott az utár. Hós János! Yeah!

0: pezsgőt.
1: Ad legyen!
0: És hát a gyúr azt tudja, hogy a pezsgőhöz jár, dukál az a bizonyos eper. Máshonnan nem, megtanulhattuk a Micsoda nő című filmből.

Hát amíg a mulató zenével világgá lehet kergetni, ha csak nem éppen lakodalomba vagyok és táncolok reggelig, addig bizony... Ez a fajta minőségi folkzene, ez bejövő.

Na, mit csináltam?

Közben úgy döntöttem, hogy berakom még a Winchestert, hogy... 99. Vadásszak még nektek hasonló zenéket, de hát így letérdelt az a Sam Broadcaster. Remélem, hogy hallotok. Kérek egy kis visszajelzést. De minden jel szerint igen, mert Tika érdeklődik, hogy na mit csináltál. Kicsit bobráltam, bizergéltem.

legyél, amikor letérdel. Bemenet közben nem kéne dugdosni itt össze-vissza mindent.

Na hát ma elég ilyen country is hangulatban vagyok, lóra föl. Gyá. Aztán vigyázni a ló nyeregében. Mert elképzelhető, hogy esetleg szúrni fogott valami. Ők már a Dallas. És a Szúra Pávatól itt a Bitangyó Rádióban.

hogy említsek valamit a holnapi napról is, holnap reggel 9 órától várlak benneteket szeretettel, egészen délután 13 óráig, csak úgy hevesen, vegyesen, ahogy ezt vasárnaponként megszokhattátok, de már előre elnézést kérek, mert jövő vasárnap nem leszek itt veletek újfent, de cserébe holnap 4 órát. Aztán majd egy kis rövid ebédszünet után érkezik hozzátok MC Csaba és a Music Box. Gébelen. És a végén, de nem utolsó sorban 18-20 óráig majd Tóth Wolf Attila zárja a

fiúk szeretik a sört. Lehúzz egy förkén sört. Vagy kettőt, hármat, négyet. Mi meg szeretjük a fiúkat, igaz, csajok? Tényleg szürke kiségé sikerült lehűteni azt a sört. Mert a pincét hiába kéregette.

Szóval a tündér szagolgat egy pohár sört itt a GIF formájában, itt a Bitangyó Rádió chat falán. Hát, hogy egy pohár bort az ember szagolgat, azt értem. Sört? Lehet, hogy nem is szagolgat

ki mi szeretett volna lenni gyerekkorában? Én vonatkerék pumpáló. Tündér az királylány szeretett volna lenni gyerekkorában, most mióta felnőtt, azóta már nem királylány szeretne lenni, hanem sör.

Maskóra maga se szeretett volna lenni. Hát ez összejöhet. Ha fölállsz a kis székre. Vagy a nagy székre. Tündér villamos vezető, és ha fölállsz a kis székre. Vagy a nagy székre.

Kedves Bitangyó Rádió hallgatók, ennyi volt már a kis oroszlán. Reggel 5 óta talpon vagyok, úgyhogy én most elköszönök tőletek, már csak azért is, hiszen holnap reggel 9 órától 4 órában várlak benneteket egészen délután 13 óráig. Ha tehetitek, akkor tartsatok velem, ébredjetek velem, főzöcskézzetek a zenémre. Várlak benneteket majd nagyon nagy szeretettel. Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak is külön köszönet és hatalmas nagy örelés. A Bitangyó Rádió chat falán aktívan részt vevő.

0: akkor még csak-csak lehet, hogy ráhúztam volna egyet, de így tényleg, szóval elmegyek és pihenek egy kicsit, aztán holnap hajnalban majd megpróbálom összeszedni magam.
1: Amíg hiába hívlak, amíg máshol kereslek, amíg így...
0: Kívánom nektek, legyen olyan a mai estétek, amilyen...

kívánok nektek csodaszép estét még egyszer, pihentető jó éjszakát, és holnap reggel délelőtt 9 órától várlak benneteket nagy-nagy szeretettel.

azok esetleg, akik holnap nem lennének, azoknak elárulom, hogy hétfőn 18-20 óráig a szokott időben itt leszek veletek, illetve a jövő héten nem leszek vasárnap, de leszek csütörtökön 16-18 óráig.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
2: A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd eszedbe.

0: Mások csak beszélnek, beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérgyű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.